0: A realista lény, jó dolg lejjeg la múzikot, mert stíns a lenc, masa visecs.
1: The time is now 7 o'clock. PM.